0: Rada Kaiba.
1: Baba Na Laje.
0: Baba Tu Rada Kaiba.
1: Baba Na Laje.
0: Jai Tu Rada Kaiba.
1: Baba Na Laje.
0: Jai Tu Rada Kaiba.
1: Baba Na Laje.
0: Mama, my side of the Buddha.
1: Baba Na Laje.
0: Mama, my side of the Buddha.
1: Baba Na Laje.
0: Asa Asa Raja Lola Laja Asa.
1: Aje.